0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tolleszkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: eseményeivel.
1: Ingyenc hétvége a Munkácsi Emlékház udvarán. Harsonások töltik meg Békés Csabát a nyári kurzus idején. Diátadóval ünnepelték Szarvasváros napját. Újra engedélyezett a fürdőzés Gyulavároserdőn és a Szanazugban is. Már is mondom a részleteket. Július 31-e és augusztus 2-a között különleges gasztronómiai élményekkel várja a csabaiakat és a megyei érdeklődőket a Csabagyöngye Kulturális Központ. A Munkácsi Emlékház patinás udvara 3 napon át prémium italokkal, ínyencfalatokkal és élőzenével telik meg. A szervezők egy exkluzív, mégis családias hangulatú eseményt álmodtak meg. Raklap, bútorok, lampionok és faházak között minden kulináris élvezetekről, borokról és nyári kikapcsolódásról szól majd. A cél nem egy tömegrendezvény, hanem egy olyan közösségi tér megteremtése, ahol barátok és családok kényelmesen kiülhetnek egy pohár bor vagy hűsítő koktél mellé. Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató helyettese elmondta, az ötlet a központban nagy sikerrel futó ínyenc estékből nőtt ki. Úgy fogalmazott, adta magát a Munkácsi Emlékház különleges környezete, és szerettek volna egy olyan exkluzív családias milliót teremteni, amely egyedivé teszi az eseményt a nagy gasztrofesztiválok között. A látogatók a legnevesebb hazai pincészetek tételeit kóstolhatják meg, kézműves söröket, koktélokat és különleges sajt-bor párosításokat próbálhatnak ki. Fabuja Attila szomelier kiemelte, a hétvége kulinaritás ünnepe lesz, pénteken a pezsgők és a gyöngyöző borok világa kerül a középpontba, szombaton Tokaj mutatkozik be, és a magyar cukrászat történetébe is betekintést nyújtanak. A rendezvény ingyenes, a standoknál bárki kedvére válogathat az italok és a finomságok között. A szalonokban tartott szakmai kóstolókra és cukrászati előadások előzetes regisztráció szükséges. A legkisebbeket vasárnap báb előadás és játszóház is várja, ahol alkoholmentes mustalkot szinthatnak a szülőkkel. Estéként pedig akusztikus koncertek és a rezidens DJ Big Man gondoskodik majd a nyári hangulatról. Július 25-e és augusztus 1-e között ismét a harsona kerül a középpontba Békés Csabán. A Békés Csabai harsonás napok nem csak szakmai tábor, hanem tehetséggondozó műhely is, ahol fiatalok és pedagógusok együtt fejlődhetnek és koncerten mutathatják meg tudásukat. Dr. Kalmár Zoltán, a Bartók Béla Szakgimnázium harsonaművész tanára elmondta, a rendezvény már a országos jelentőségű nyári kurzussá vált. A program elsődleges célja a pedagógiai munka, a hangképzés fejlesztése, amelynek eredmény a résztvevők különféle koncerteken mutatják be. A napi menetrend reggel 10-kor közös befújással indul, ezt követik a fő tárgyórák, majd ebéd után kamara foglalkozások várják a résztvevőket. A szakmai munka estig tart, utána szabad programok és tematikus előadások színesítik a napot. A hét egyik látványos eseménye július 30-án csütörtökön lesz. Este 7:30-kor a Jókai Színház előtt flashmob koncertet tartanak, ahol kamara darabok csendülnek fel. A kurzus csúcspontja az augusztus 1-i záró hangverseny lesz a nagy templomban, ahol a 37 tagú harsona együttes másfél órás nagy formátumú koncerttel lép a közönség elé. A rendezvényre Budapestről érkezett Huber Boglárka is, aki a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója. Idén elsősorban a hangképzésre szeretne koncentrálni, célja a szebb hangszín és a hangszeres játék további fejlesztése. Ő azt mondta, hogy 3. éve vesz részt a kurzuson, és nagyon élvezi a szereplést, a közönséggel való találkozást. Később főiskolán folytatná tanulmányait, hosszabb távon pedig zenekarjárokban, színházakban szeretne játszani. A Békés Csabai harsonás napok így nem csak szakmai továbbképzés, hanem közösségi élmény is, amely egy hétre ismét a harsona különleges, telt hangjára irányítja a figyelmet a városban.

0: Július 23-án ünnepi hangulatot töltötte meg Szarvast a város újratelepítésének 304. valamint várossá nyilvánításának 60. évfordulóján. Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a települést. Hodálik Pál polgármester közösségi bejegyzésében köszöntötte a díjazottakat, és arról írt, nagy büszkeséggel tölti el, hogy ennyi kiváló ember dolgozik Szarvasért. Úgy fogalmazott, a város közössége azoknak köszönhetően erős, akik nap mint nap tesznek a település. A városvezető minden elismerésben részesülőnek külön gratulált. A díjátadó idén is méltó módon emelte ki azokat, akik teljesítményükkel, példamutatásukkal, közösségépítő vagy szakmai munkájukkal járultak hozzá Szarvas fejlődéséhez. Átadták a Szarvasvárosért kitüntetést, a Szarvasváros sportjáért elismerést, valamint több közösség és sportoló megkapta az IF sportolója címet. Az utánpótlás munkáját a Szarvasváros ifjú tehetsége díjjal ismerték el. A közszolgálati díj, a pedagógiai díj, valamint a Szarvasváros egészségügyiért díj kitüntetettjei is átvették elismeréseket. A védelmünkért díj, a Szarvasváros kulturális életért díj, a közösségépítőknek járó elismerés, továbbá a Szarvasváros vállalkozója díj és a szociális tevékenységért díj is gazdára talált. A turizmus és gazdaságfejlesztés terén végzett munkáért Mester Károly részesült díjban. A polgármester bejegyzése végén hangsúlyozta, hogy a díjazottak nélkül sokkal kevesebb lenne a település. Ismét szabad a fürdőzés a Gyula Városerdei és a Szanazugi Szabadstrandokon, ahol múlt héten tiltást vezettek be a fekete körösbe került uszadék miatt. A horgászokat érintő korlátozások feloldása is a küszöbön van. A tiltást az váltotta ki, hogy múlt héten növényi eredeti uszadék került a folyóba, ezért mindkét szabadstrandon megtiltották a fürdőzést. A legfrissebb vízminta azonban negatív lett, vagyis nem találtak a fürdőzőkre veszélyes szennyeződést. Gyula polgármestere dr. Görgényi Ernő közölte, hogy hétfőtől újra látogatható a Városerdei Szabad strand. Dobos polgármestere Köves Mihály pedig megerősítette, hogy a Szanazugi partszakaszon is feloldották a tiltást. A hőség közelettével különösen jó hír, hogy a vízminőség ismét megfelelő. Információk szerint várhatóan megszűnik a horgászati tilalom és a fekete-körös magyarországi szakaszán, amelyet szintén a szennyeződés miatt rendeltek el. A negatív vízminta alátámasztja a korábbi feltételezést, miszerint valóban növényi eredeti úszadék került a folyóba, így nem jelent veszélyt a fürdőzőkre. Sokan figyeltek fel a hírre, hogy augusztus 1-én újraindul a személyszállítás a 47-es számú Dombóvár-Komló vasútvonalon. Ennek kapcsán megkeresték a közlekedési és beruházási minisztériumot, hogy a Békés megyében szünetelő vasútvonalak esetében várható-e hasonló lépés. A Morony, Békés és a Mezőhegyes Újszeged szakaszról is érkezett tájékoztatás. A minisztérium hangsúlyozza, céljuk, hogy minden bezárt vagy szünetelő vasútvonal esetében megvizsgálják az újraindítás lehetőségét. Ugyanakkor a mellékvonalak újranyitása csak fokozatosan valósítható meg a rendelkezésre álló pénzügyi és járműüzemeltetési kapacitások figyelembevételével. A legnagyobb korlátot jelenleg az jelenti, hogy kevés olyan jármű áll rendelkezésre, amely a villamosítatlan vonalakon közlekedni tud. Ezek jelentős része elavult, ezért középtávon elengedhetetlen a járműpark megújítása. A tárca több fejlesztési lehetőséget is vizsgál, köztük korszerű, akár akkumulátoros üzemű vasúti járművek beszerzését. A Morony-Békés 7,3 km-es vasútvonalon 2007. március 3-a óta szünetel a személyszállítás. A bezárásról akkor a Gyurcsány kormány döntött az alacsony kihasználtság miatt. A kérdés azóta is megosztja a véleményeket, hiszen az elmúlt közel két évtizedben több kezdeményezés és petíció is indult a járat újraindításáért. A békésiek számára továbbra is fájó pont, hogy nincs vasúti összeköttetésük. Az állomás épület időközben a Békési Jövőszövő Egyesület kezelésébe került, amelynek tagjai összefogással sokat tettek az ingatlan megóvásáért és rendbetételéért.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot. Hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérrelátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított, jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Köszöntsük ma névnapjukon a Bertákat, a Bettinákat és a Bertoldokat, Isten éltesse őket. Indul a mai műsor, jó reggelt kívánok!
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és itt a mai nap indító tippünk. A Pomodoro technikával készültem, az olasz Francesco Cirillo által kidolgozott technika szerint dolgozunk 25 percig teljes koncentrációval, majd tartsunk 5 perc szünetet. 4 ilyen ciklus után pedig jöhet egy hosszabb pihenő is akár. A módszer pedig segít abban, hogy ne fáradjunk el túl gyorsan, miközben sokkal könnyebb fenntartani a figyelmet a nap folyamán. Próbáljuk ki. Ez volt a napindító tipp. Jó reggelt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szól, nézzük a mai nap szülötteit. Andy Warhol, a pop art egyik legismertebb alakja. 1928-ban született ezen a napon, illetve M. Night Shyamalan, indiai származású amerikai filmrendező, a hatodik érzék alkotója, 1970-ben látta meg a napvilágot. Vissza a dalokra!

ma kedvencei. Csaba Rádió. A Csaba Rádióban megszólalnak a legfrissebb zenei trendek. Válogatott dalok a közelmúltból.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor első óráinak a végéhez értünk. Most jó reggelt és kellemes ébredezést. A következő 60 percben a Dunakanyar egyik legismertebb természeti látványosságát is hozom majd, ellátogatunk ide szóban. Rádiózzunk a következő órában is végig együtt.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

nem csak slágerek, hanem különleges, ritkán hallott dalok, az igazi kedvencek is. Mert a Csaba Rádió hallgatói így szeretik. Csaba Rádió. Mégis megye kedvenc rádiója.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Brutális jogi csata várható a zuglói irodakomplexum miatt, miután a kormány elállt a vásárlástól, és visszaköveteli az előző

foglaló kétszeresére, ködbérre és kártérítésre is igényt tart. Az elállás mellett büntetőjogi vizsgálat is indul a projekthez nyújtott bankgaranciák miatt. Közleményben ígérte együttműködését a hatóságokkal Hankó Balázs volt kulturális miniszter, miközben politikai nyomásgyakorlásra panaszkodik a Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány kapcsán. A politikus hangsúlyozta, hogy nem követett el bűncselekményt, nem próbál elszökni, és megalapozatlannak tartaná az esetleges letartóztatását. A Fidesz frakció reagálásában szintén visszautasította, hogy a büntető eljárás eszközeit politikai célokra használják fel, és aránytalannak nevezte az ügyben korábban alkalmazott kényszerintézkedéseket.

kísérési radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfa kulcsa a korábbi 5%-ról 0-ra csökken. A döntés célja a lakosság és az egészségügyi ellátórendszer anyagi terheinek mérséklése. Életveszélyes fenyegetés miatt lemondta szerda esti Sepsiszentgyörgyi fellépését Majka. Az előadó a közösség

0: órás koncertet pedig a biztonsági kockázatok tisztázásáig elhalasztották.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás.
5: Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Általában kevés gomoly felhő, napos idő várható. Zápor, zivatar, estig legfeljebb kevés helyen fordulhat elő. A változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. I'm

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, és a reggeli információs magazinműsor második órája indul most el. Szép reggelt, kellemes ébredezést, és jó utat a munkába igyekvőknek. Én pedig hozom a dalokat mindeközben.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy ízletes vacsora. Egy pohár bor. És közben kellemes zene szól. Ez várja a Panoráma Hotel és étteremben. Fedezze fel megújult à la carte kínálatunkat hétvégén is. Péntektől vasárnapig élő zenével tesszük még hangulatosabbá az estét. Panoráma Hotel és étterem. Békés Csaba, Gyulai út 84. Ahol az ízeket a zene teszi teljessé. Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Konténerek bérbeadás.

0: és nem veszélyes hulladékszállítás a Békés megyében. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba, Gyár utca 4.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Nem tudom, tudták-e, hogy a prédikálószék kilátójából látható Magyarország egyik legismertebb panorámája. A Visegrádi hegység 639 méter magas csúcsáról a Duna látványos kanyarulata, a Duna kanyar szinte teljes ívében tárul a kirándulók elé. Tiszta időben még a Börzsöny vonulatai is jól kivehetők. A kilátó néhány éve épült újjá, és azóta az ország egyik legnépszerűbb turista célpontja lett, vagy éppen túra célpontja, ha úgy tetszik. Most ide kalandoztunk el hazánkban a reggeli rohanás közben, most pedig vissza a dalokra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: programajánlót támogatta. Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Képzeljék, kutatók olyan új generációs napelemeket fejlesztenek, amelyek nem csak napsütésben, hanem esős időben is képesek energiát előállítani. A rendszer a lehulló esőcseppek mozgási energiáját is hasznosítani tudják majd egy speciális réteg segítségével. Bár a technológia még fejlesztés alatt áll, a szakemberek szerint a jövőben növelheti a napelemes rendszerek hatékonyságát olyan térségekben is, ahol gyakori a csapadék. Na hát ezt nagyon kíváncsian várom, én személy szerint egészen biztosan. Most pedig vissza a dalokra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Általában kevés gomoly felhő, napos idő várható. Záporzivatar estig legfeljebb kevés helyen fordulhat elő, a változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft. Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. A 47-es úton Gyulán a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Sávelhúzásos terelés várható. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor, aminek most érünk a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a két órát. További szép napot!

0: perceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
1: Az egészséges táplálkozás nem csupán arról szól, hogy mit kerüljünk el, hanem arról is, hogyan tudjuk testünket nap mint nap a lehető legjobb módon támogatni. A kiegyensúlyozott étkezés alapja, hogy minden fő tápanyagból, fehérjéből, szénhidrátból és zsírból megfelelő mennyiséget viszünk be, valamint előnyben részesítjük a természetes, kevésbé feldolgozott élelmiszereket. A sok zöldség, gyümölcs, teljes körlésű gabona, soványhúsok és halak, valamint a jó minőségű növényi olajok mind hozzájárulnak a szervezet optimális működéséhez. A napindítás különösen fontos. Bár gyakran halljuk, hogy a zsíros ételeket kerülni kell, reggel mégis fontos szerepük van. A jó minőségű zsírok, például a tojás, avokádó, olajos magvak, vagy natúr sajtok lassabban emésztőnek, így hosszabb ideig biztosítják a tehetségérzetet. Ennek köszönhetően elkerülhetjük a hirtelen vércukor ingadozásokat és az ezekkel járó farkas éhséget, ami gyakran vezet túlevéshez vagy egészségtelen nasoláshoz. A reggel elfogyasztott egészséges zsírok továbbá javítják a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, D, E és K vitamin felszívódását, így a szervezet sokkal hatékonyabban tudja hasznosítani azokat. Ezek a vitaminok nélkülözhetetlenek többek között az immunrendszer működéséhez, a hormonháztartás egyensúlyához és az idegrendszer támogatásához. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a zsíros reggeli nem egyenlő a túlságosan nehéz, bő olajban sült ételekkel. A hangsúly a minőségen van, a természetes, jó zsírokon, amelyek energiát adnak, stabilizálják az anyagcserét és segítik a koncentrációt a nap első felében. Összességében az egészséges táplálkozás lényeg az egyensúly. Ha odafigyelünk a tápanyagok megfelelő arányára, a minőségi alapanyagokra és a napot tartalmas, kiegyensúlyozott reggelivel indítjuk, akkor sokat teszünk közérzetünk, energiaszintünk és hosszú távú egészségünk megőrzéséért. Jó egészséget!
0: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: állami cégből. És a legfrissebb Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Csak nem 17 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az MVM az elmúlt 4 évben Balázsi Gyula vállalkozásaival kommunikációs és szervezési feladatokra. Az energia cége mellett 4,8 milliárd forinttal támogatta a Ferencvárost is. Magyar Péter szerint a vállalat politikai utasításra költötte a pénzt, míg Hadházi Ákos szerint a mostani adatok a cég rossz gazdálkodását mutatják. Az MVM költekezései korábban is vihart kavartak, miután 2017-ben 500 millió forinttal támogatták a civil összefogás fórumot.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a következő időszakban is nehéz helyzet várható az energiafogyasztás miatt. Bár a Duna vízszintje kisfokú emelkedést mutat, a leállított turbinák újraindítására csak a vízszint tartós rendeződése esetén kerülhet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán, még a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Általában kevés gomoly felhő, napos idő várható. Zápor, zivatar, estig legfeljebb kevés helyen fordulhat elő. A változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
6: Olyan ő, hogy megáll

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy ízletes vacsora. Egy pohár bor. És közben kellemes zene szól. Ez várja a Panoráma Hotel és étteremben. Fedezze fel megújult à la carte kínálatunkat hétvégén is. Péntektől vasárnapig élő zenével tesszük még hangulatosabbá az estét. Panoráma Hotel és étterem. Békés Csaba, Gyulai út 84. Ahol az ízeket a zene teszi teljessé.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
6: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.
10: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelés zavarhatja a közlekedést, a Gyula-Furca összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Görös Hírcentrum.
1: Időjárás. Általában kevés gomoly felhő, napos idő várható. Záporzivatar estig legfeljebb kevés helyen fordulhat elő, a változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán meg a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma általában kevés gomoly felhő, napos idő várható, zápor, zivatar, estig legfeljebb kevés helyen fordulhat elő. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 41 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert, Expert, készen állsz a napra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 6-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A hőség miatt több ügyfélszolgálat is rövidített nyitvatartással működik. Takarékossági intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdő. A hőség kísérleteti a paradicsomok érését Békésben. A harmadfokú hőségriasztás nem csak a mindennapokat, hanem az ügyintézést is érinti. Több állami ügyfélszolgálaton módosult a nyitvatartás, ezért érdemes előre tájékozódni, mielőtt valaki útnak indul. Az országos tiszti főorvos rendelkezés alapján augusztus 3-a és 7-e között azokban a kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionáló, az ügyfélfogadás minden nap 11 órakor befejeződik. Az érintett irodák azt kérik, hogy az ügyfelek lehetőség szerint a délelőtti órákra időzítsék ügyintézésüket, és indulás előtt tájékozódjanak az adott ügyfélszolgálat nyitvatartásáról. A korlátozás a földhivatali ügyfélszolgálatokat is érinti. Azokban az irodákban, ahol nem működik légkondicionáló, szintén 11 órakor zárul az ügyfélfogadás. Ugyanez a rend érvényes a fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálatokra is, ezért ott is ajánlott előzetesen ellenőrizni, hogy az adott ügyfélszolgálatot érinti a módosított nyitvatartás. A NAV Békés vármegyei adó és vámigazgató Békés Csabai Központ ügyfélszolgálata augusztus folyamán több napon is eltérő nyitvatartással fogadja az ügyfeleket, ezért az adóhatóság felkeresése előtt is érdemes előzetesen tájékozódni. A Magyar Posta az extrém hőség miatt július 30-a és augusztus 4-e között országosan külön intézkedéseket vezetett be. Ennek értelmében a kézbesítők csak annyi küldeménnyel indultak útnak, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 órára vissza tudtak érni a bázispostára. A légkondicionálóval nem rendelkező postahivatalok pedig az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében télben bezártak. A Magyar Posta hőség elleni intézkedéseket az aktuális időjárási helyzethez és a hatályos jogszabályokhoz igazította. Ivóvíz és energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdő. A változások miatt egyes szolgáltatások rövidebb ideig lesznek elérhetők, néhányat pedig átmenetileg felfüggesztenek. Emellett módosul a pénteki és szombati nyitvatartás is. A fürdő a kormány és a Magyar Fürdőszövetség ajánlásához csatlakozva döntött az intézkedésekről. Közleményében hangsúlyozta, hogy a rendkívüli helyzet kezelése továbbra is összefogást, önmérsékletet és felelős magatartást igényel, különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban. Az ivóvíz felhasználás csökkentése érdekében mérséklik a medencék pótvízigényét, és a medencék hűtéséhez nem használnak hálózati ivóvizet. Emellett takarékosabb takarítási módszereket alkalmaznak, valamint csökkentik a zuhanyzók vízhozamát, ezért azokból a megszokottnál lassabban folyhat a víz. Idiglenesen szünetel a gőzkabin melletti hűtővizes dézsa használata, az energiatakarékosság jegyében pedig kikapcsolják az épületek dísz és kiemelő világítását is. A szauna naponta 6 és 10, valamint 14 és 17 óra között üzemel, a kis szauna átmenetileg nem használható, a gőzkabin pedig 6 és 10 óra között várja a vendégeket. Az élménymedence élményelemeit ritkábban működtetik, és 17 óra után leállítják, a csúszdák pedig szintén eddig az időpontig használhatók. Változik a péntek és szombati meghosszabbított nyitvatartás is, ezeken a napokon a fürdő 21 óra helyett 20 óráig fogadja a vendégeket. Az Árpád gyógy és strandfürdő a vendégek megértését és együttműködését kéri az intézkedések végrehajtásához. Kiemelte, hogy a közös felelősségvállalás hozzájárulhat a rendkívüli helyzet kezeléséhez és a természeti erőforrások megóvásához.

0: Sokan tapasztalják idén Békisvár megyében, hogy bár a paradicsomtövek egészségesek és bőségesen virágoznak, a termések még mindig zöldek maradnak. A jelenség miatt egyre többen keresik a választ arra, mikor kezdődhet végre az érés. A témával immár 5. éve foglalkozó Leockiné megyik Erika augusztus 1. szombatján ismét megnyitotta különleges paradicsomos kertjét az érdeklődők előtt Békés Csabán. Az idei bemutató azonban eltért a korábbi évektől, hiszen a 135 elültetettőn alig akadt olyan termés, amely már beérett volna. Az üvegházban ugyan néhány paradicsom már pirosodott, de azokat meghagyta bemutatási célra. A kertbarát szerint a rendkívüli hőség és a hosszantartó csapadék hiány jelentősen lelassította az érési folyamatot. A szakemberek is úgy tartják, hogy tartósan 30-32 Celsius fok felett lelassulhat, vagy akár átmenetileg le is állhat a paradicsom piros színét adó festékanyag termelődése. Emiatt a termések hosszabb ideig zöldek maradhatnak még akkor is, ha már elérték végleges méretüket. Leockiné megyik Erika paradicsom projektje 2022-ben indult azzal a céllal, hogy bemutassa egyetlen négyzetméteren is kiemelkedő termés érhető el. A kezdeményezéshez a Madách utcai iskola kert szakkörének diákja is csatlakoztak, így a program a kertészkedés mellett a tapasztalatok átadását is szolgálja. Az elmúlt évek ugyanakkor számos kihívást hoztak. A történelmi osztály idején a rendszeres öntözés és az árnyékolás még megúvta az állományt, 2023-ban pedig rekord termést sikerült betakarítani. Később azonban levélatkák támadták meg a növényeket, amelyek jelentősen legyengítették azokat. A kert tulajdonos a saját megfigyelései alapján több környezeti tényező együttes hatását is valószínűsíti. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt egyelőre nem támasztják alá tudományos bizonyítékok, ezért további kutatásukat tart indokoltnak. Kertjében talajtakarás, lóheres szalmával kevert nyúltrágya, árnyékolóháló, jégháló, párakapuk és 23 társnövény segíti a megfelelő mikroklíma kialakítását. Tapasztalatai szerint a jó termés az elsősorban türelemre, szerves trágyára, megfelelő talajtakarásra és folyamatos gondozásra van szükség. Hozzátettem, akiknél még zöldek a paradicsomok, ne csüggedjenek, mert a hőség enyhülésével a termések gyorsan beérhetnek. Több ittas, eltiltott és jogosítvány nélküli járművezetővel szemben is intézkedtek a Békésvár megyei rendőrök a hétvégén. Emellett egy tetlegességig fajuló konfliktus és egy önkényesen elvitt autó miatt is eljárás indult. Békés Csabán július 31-én este egy elektromos rollerrel közlekedő férfinál mutatott pozitív eredményt a légalkoholmérés. Augusztus 2-án Szeghalmon egy személyautó vezetőivel szemben indult büntető eljárás ittas járművezetés gyanúja miatt. Gyumendrődön július 31-én igazoltattak a rendőrök egy férfit, aki annak ellenére vezetett autót, hogy korábban a szarvasi rendőrkapitányság eltiltotta a járművezetéstől. Augusztus 2-án Mezőberényben egy másik férfiról is kiderült, hogy eltiltás hatály alatt ült volá mögé. Őt korábban a Békéscsabai járásbíróság tiltott el a vezetéstől, mert jogosítvány nélkül közlekedett. Mindkét esetben büntető eljárás indult. Kunágotán szintén július 31-én állítottak meg egy személyautóval közlekedő férfit az Akácfa utcában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé állíthatják. Augusztus 2-án hajnalban Szeghalmon két férfi között alakult ki szóváltás, amely tetlegességig fajult. Az egyik résztvevő megsérült. Az ügyben a szeghalmi rendőrkapitányság garázdaság büntet gyanúja miatt indított eljárást. Ugyancsak augusztus 2-án reggel Körösladányban árokba hajtott egy személyautó. A balesetben senki sem sérült meg. A rendőri intézkedés során azonban kiderült, hogy a sofőr ittasan vezetett, vezetői engedéllyel sem rendelkezett, és az autót néhány órával korábban a tulajdonos tudta, és engedélye nélkül vitte el Szeghalomról. A férfi ellen jármű önkényes elvétele és ittas járművezetés gyanúja miatt is büntető eljárás indult. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád. A Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Reklámot hallottak.
10: A tegnapi és a ma kedvencei.
11: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló

Benyújtotta a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek a kormány. A javaslat értelmében szeptember 1-től a vénköteles készítmények, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfakulcsa korábbi 5%-ról 0-ra csökken. A

0: hirdet állami ösztöndíjas és önköltséges helyeket. A jelentkezésre a felvi.hu e-felvételi rendszerében van lehetőség egyetlen kiválasztott képzés megjelölésével. A ponthatárokat augusztus végén hozza nyilvánosságra az oktatási hivatal. Egyelőre még nem lehet bevetni a krokodilokat börtönőrként Izraelben. A jeruzsálemi kerületi bíróság ideiglenes végzése felfüggesztette a nemzetbiztonsági miniszter tervét, amellyel krokodilokkal teli vizes árkot alakítottak volna ki a Keciot börtön körül. A döntést egy állatvédő szervezet keresete nyomán hozták meg, rámutatva az állatokat érő várható káros hatásokra. A miniszter korábban a nílusi krokodilok jogi átminősítésével tette volna lehetővé azok börtönőrzési célú alkalmazását. A bírósági határozat miatt azonban egyelőre leálltak a folyamatban lévő előkészületek. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor rajtól üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket, nem sokára egy üzenetet is, rádiózunk együtt. Itt az első dalunk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy ízletes vacsora. Egy pohár bor. És közben kellemes zene szól. Ez várja a Panoráma Hotel és étteremben. Fedezze fel megújult à la carte kínálatunkat hétvégén is. Péntektől vasárnapig élő zenével tesszük még hangulatosabbá az estét. Panoráma Hotel és étterem. Békés Csaba, Gyulai út 84. Ahol az ízeket a zene teszi teljessé.
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Reklámot hallottak.
10: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. Itt egy üzenet Horváth Csabának, ma az 55. alkalmából. Nagyon boldog születésnapot kíván a családja. Felesége Anita írta nekünk az üzenetet. Csaba, neked nagyon boldog születésnapot a most érkező dallal.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. A mai névnaposokról se feledkezzünk el, köszöntsük ismerőseinket. A Bertákat és a Bettinákat illő köszönteni, ma nekik nagyon boldog névnapot. Ezzel a gondolattal a kívánság műsor pedig a végéhez is ér, de itt vagyok önnel a folytatásban is. No.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig ez a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis multidézés 1991-ből, ezen a napon várt elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal, az internet hőskora. Jó, ez gyakorlatilag. És én a következő órában is itt vagyok önnel, jó zenékkel.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor, szól, nem sokára egy munkajavító tippet hozok, és a jó zenéket erre a 60 percre is bekészítettem persze.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. A mai tanács szerint érdemes fülhallgatóval dolgozni. A zene egy fehér zaj, ami kiszűri a zavaró háttérhangokat. Ez különösen nyílt irodában vagy otthon zajos környezetben lehet hatékonyan alkalmazni. Jó melót mára is!

0: az elmúlt 30 év legjobb zenei válogatását tőlünk kapja.
1: Ez a tegnap is a
2: kellemes kikapcsolódást, szép nyári délután kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 6-a van, ma a lábujjakat és a friss lehelletet ünnepeljük. Aki úgy gondolja, hogy ezek ünneplésére nincs szükség, gondolja csak végig, milyen lenne az élet nélkülük. Mi azt tudjuk, hogy milyen az élet a kedvencekkel. Velük töltjük meg a délutánt, örülök, hogy ma is együtt hallgatjuk Békés megye kedvenceit.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Oh shit, baby.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info

0: Reklámot hallottak.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Kedvet és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9. augusztus 6-án. Ugye velünk vannak az ünnepeltek, szeretnénk felköszönteni a névészüli naposokat. Ma a Betták, Berták és Bettinák ünnepelnek. A német eredetű nevek jelentése fényes, tündöklő, híres. Legyen fényes és tündöklő napjuk a névnaposoknak, és szeretettel köszöntjük mindazokat, akik augusztus 6-án születtek. Andy Warhol amerikai képzőművész születésének évfordulója van, ezért tőle hoztam idézetet ajándékba. Azt mondják, hogy az idő megváltoztatja a dolgokat. Az az igazság, hogy magadnak kell megváltoztatnod őket, szól a bölcsesség. Örömteli születésnapot, sok-sok boldogságot kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak ebben az órában is. Ami még a kedvencek előtt szólok, az UV sugárzás ezúttal is magas, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. No de vajon mivel töltjük meg ezt a délutánt? Először is nyomába eredünk a legendának. Van-e nyelvük a Lánchídi kőoroszlánoknak? Azon kívül vannak emberek, akiket kifejezetten bosszantanak a különböző világnapok. Előre szólok, ők jobb, ha nem veszik komolyan, hogy mit lehet ünnepelni most augusztus 6-án. Részletek a kedvencek között. Velük kívánok önfelett szép délutánt!

0: Ez a Csaba.
1: Kellemes kikapcsolódást, nagyon szép nyári délután kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 6-a van, 1818-ban ezen a napon született Marsalkó János. A szobrász a Lánchídkő oroszlányait készítette, elterjedt egy legenda, miszerint a hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük, és hogy emiatt annyit csúfolták a szobrászt, hogy ő a Dunába ugrott. Valójában több mint 20 évig élt még az oroszlánok megalkotását követően, ráadásul az oroszlánoknak van nyelvük, csak éppen alulról, a Járda szigetéről nem látszik. Marsalkó János szobrásznak további számos alkotása látható még ma is Budapesten, és rengeteg kedvenc hallgatható itt a Csabán, úgyhogy érdemes itt maradni.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg az Zölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
7: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
11: Reklámot hallottak.
12: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A tegnap is van kedvencei, ez a Csaba. Ugye mindenki annyival megy az utakon, amennyivel szabad. Csak azért, mert a trafik most is dolgoznak. És ha már a sebességnél tartunk, akkor elárulom, hogy fontos dátum augusztus 6-a. 2006-ban Jenson Button a Hungaroringen szerezte meg élete első futamgyőzelmét. A szerencsésebbek látták, és kristálytisztán emlékeznek rá. Kristálytisztán szólnak a kedvencek is. Velük kívánok további jó munkát, szép délutánt!

0: Rádió.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ez a Csaba Rádió.

Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Javaslom, menjünk színházba, a víz fölé. A Szarvasi Vízi Színház ugyanis rengeteg programmal vár minket a nyár során. Augusztus 13-án csütörtökön az Orlai produkció előadása érkezik Szarvasra. Csengetett?

0: crazy when I ain't around. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, ahol a hőmérsékleti csúcsértékek nagyrészt 36 és 40 fok között alakultak. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén 30 fok feletti maximumokat mértek, miközben Dél-Európában erdőtüzekkel küzdenek. Az Egyesült Királyságban is rekordot döntött a kánikula, idén már 20 olyan napot regisztráltak, amikor a hőmérséklet meghaladta a 32 fokot. A rendkívüli kánikula miatt a kormány péntekig meghosszabbította az otthoni munkavégzést is.

emelkedést mutat, a leállított turbinák újraindítására csak a vízszint tartós rendeződése esetén kerülhet sor. Életveszélyes fenyegetés miatt lemondta szerda esti Sepsiszentgyörgyi fellépését Majka, az előadó a közösség.

22 órás koncertet pedig a biztonsági kockázatok tisztázásáig elhalasztották. Horvátországra is a legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adták ki a tartós szárazság és a 40 fok körüli hőség miatt. A rendkívüli kánikula következtében több folyóvízállás a rekordmélypontra süllyedt, kisebb vízfolyások a kiszáradás szélére kerültek, Eszék térségében pedig

0: Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, és ezt mindjárt bizonyítjuk is. Augusztus 6-a van. Ma van a mozgasd meg a lábujjad, illetve az engedd szabadjára a lábujjaidat nap. Teljesen természetes, hogy ezt augusztus 6-án ünnepeljük, azaz a jó időben. Bújjunk ki a cipőből, papucsból, sétáljunk a friss fűben, tanácsolják a világnap megalkotói. Akik szerint lábujjaink imádnak vízben lógni, úgyhogy vigyük el őket úszni. A nap megkoronázásaként pedig zárjuk lábujjmasszázzal a napot. A stúdióban megbeszéltük, ez egy olyan ünnepnap, amihez mi is szívesen csatlakozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Jelentős csapadék is még csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos ne számítsunk. Az északi a szél felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság. Itt délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. Hajnalban 23, még holnap délután még 38 fokot mérhetünk, aztán a hétvégén 34 fokos csúcshőmérsékletek jönnek.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Szemét
4: levittem.
3: Villany
4: befizettem.
3: Klíma
4: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
8: Reklámot hallottak.
9: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
10: Csaba Rádió.
9: 24 órában Békés Csabáról.
10: Békés Csabáról.

Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, éppen ezért nyári receptet hoztam, ez a csava, ahol használjuk ki, hogy terem a zöldbab. Ezúttal egy ázsiai receptet hoztam, elkészítési idő 10 perc. Száraz serpenyőben pirítsunk meg egy evőkanál szezámmagot. Ha ezzel készen vagyunk, tegyük félre. Ugyanebben a serpenyőben forrósítsunk fel kevés olajat, reszeljünk rá gyömbért és fokhagymát. Erre kerül majd a zöldbab. Nagy lángon rázogatva kell pirítani 4 percig. Így akkor majd roppanós marad. 4 perc után rákerül 2 evőkanál szójaszósz és 1 teáskanál méz, majd barna cukor. A szójaszósznak és méznek egyetlen perc kell csak, és besűrűsödik. Ezáltal el is készültünk, a pirított szezámmaggal megszórva tálaljuk az ázsiai szezámos gyömbéres zöldbabot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán, még pedig a legjobb válogatásban augusztus 6-a van. Néhányan már túl vannak a nyaraláson, mások még most készülnek rá. És a szakemberek szerint a vakáció előtti hétnél egyetlen rosszabb dolog van, közvetlenül az utána következő. Bús, nosztalgikus hangulatú hét. A nyaralás utáni depresszió létező fogalom. Egy kutatás során 1400 embert kérdeztek meg róla, 64%-uk azt mondta, hogy már átélte ezt a kellemetlenséget. Mik a tünetei? Letörtség, fáradtság, ingerlékenység, teljes motivációvesztés, alvászavar, indokolatlannak tűnő szomorúság. Ismerős? Jó hírünk van, ez leküzdhető. A depressziós tünetek egyik jellegzetes kiváltó oka ugyanis, hogy a nyaralás után már nincs mit várni. Mi a teendő? Tegyünk róla, hogy legyen mit várnunk. Ütemezzünk be olyan programokat, amik emlékeztetnek arra, hogy jó dolgok itthon is vannak. Mozi, koncert, színház, egy ital a folyóparton a barátokkal. Tehát ezúttal is a tervek és a célok vezetnek sikerre.

0: worth it. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
1: Levittem.
2: Villany.
1: Befizettem.
2: Klíma.
1: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
1: kaisai.hu.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.
7: Békés megye kedvenc rádiója.
8: Csaba Rádió.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megy a kedvenc rádiója.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Augusztus 6-a van a friss lehelet és a mozgass meg a lábujjaid nap. Mindkét világnapot olyanok alkották, akiknek van humoruk. Ünnepeljük hát a friss leheletet, a lábujjakat és azt, hogy még augusztus van. Én köszönöm a társaságot, bízom benne, holnap is találkozunk. Addig

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Meghaladta az 1500-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

díjas és önköltséges helyeket. A jelentkezésre a felvi.hu e-felvételi rendszerében van lehetőség egyetlen kiválasztott képzés megjelölésével. A ponthatárokat augusztus végén hozza nyilvánosságra az oktatási hivatal. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, ahol a

erdőtüzekkel küzdenek. Az Egyesült Királyságban is rekordot döntött a kánikula. Idén már 20 olyan napot regisztráltak, amikor a hőmérséklet meghaladta a 32 fokot. 6. Mohamed marokkói király az amerikai elnök iránti tisztelete jeleként Donald Trumpról nevezi el az észak-afrikai ország egyik szimbolikus jelentőségű autó.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
2: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyula-Furtay összekötő úton vasúti átjárót építenek. A 47-es úton Gyulán a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Sávelhúzásos terelés várható. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 6-a csütörtök van, a mai napon a Berták és a Bettinák ünneplik névnapjukat. A Berta női név germán eredetű, jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina női név a Betta név olasz eredetű továbbképzése. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy ízletes vacsora. Egy pohár bor. És közben kellemes zene szól. Ez várja a Panoráma Hotel és étteremben. Fedezze fel megújult à la carte kínálatunkat hétvégén is. Péntektől vasárnapig élő zenével tesszük még hangulatosabbá az estét. Panoráma Hotel és étterem. Békés Csaba, Gyulai út 84. Ahol az ízeket a zene teszi teljessé.

0: A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában.
6: Csaba.
5: Csaba Rádió.
7: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Napi is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Augusztus 6-a csütörtök van, 81 évvel ezelőtt dobták le az első atombombát Hiroshimára. Az első atombombát 1945. augusztus 6-án reggel 8 óra 15 perckor dobták le Hiroshimára. A Little Boy, vagyis kisfiú nevű fegyvert az amerikai Enola Gay nevű bombázó vetette be. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 6-a csütörtök van, a mai napon ünnepli 54. születésnapját Jerry Halliwell, angol énekesnő, dalszerző, színésznő és szerző. Jerry Halliwellt a világ leginkább a Spice Girls nevű lányegyüttes tagjaként ismerheti. A Spice Girls a pop történelem egyik legsikeresebb lánycsapata volt, több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte. Jerry Halliwell nevéhez fűződik egyébként a híres Union Jack ruha is. 1998-as kiválás után sikeres szólókarriert indított be, olyan slágerekkel, mint a Mi Chico Latino vagy az It's Raining Men feldolgozása. Feltűnt a Spice World és a Gran Turismo filmekben, emellett több gyermekkönyv szerzője is. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.
2: Szia! Nossa!

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy ízletes vacsora. Egy pohár bor. És közben kellemes zene szól. Ez várja a Panoráma Hotel és étteremben. Fedezze fel megújult à la carte kínálatunkat hétvégén is. Péntektől vasárnapig élő zenével tesszük még hangulatosabbá az estét. Panoráma Hotel és étterem. Békés Csaba, Gyulai út 84. Ahol az ízeket a zene teszi teljessé.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
3: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 6-án csütörtökön, 100 évvel ezelőtt úszta át először nő az angol csatornát. Az amerikai 19 éves Gertrude Ederle gyorsabb volt, mint az előző férfi rekorder. 14,5 óra alatt teljesítette, előtte csak 5 férfi úszta át a csatornát. A legjobb idő az Enrique Tirabos által úszott 16 óra 32 perc volt. Úszunk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 6-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A hőség miatt több ügyfélszolgálat is rövidített nyitvatartással működik. Takarékossági intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdő. A hőség kisleteti a paradicsomok érését Békésben. A harmadfokú hőségriasztás nem csak a mindennapokat, hanem az ügyintézést is érinti. Több állami ügyfélszolgálaton módosult a nyitvatartás, ezért érdemes előre tájékozódni, mielőtt valaki útnak indul. Az országos tiszti főorvos rendelkezés alapján augusztus 3-a és 7-e között azokban a kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionáló, az ügyfélfogadás minden nap 11 órakor befejeződik. Az érintett irodák azt kérik, hogy az ügyfelek lehetőség szerint a délelőtti órákra időzítsék ügyintézésüket, és indulás előtt tájékozódjanak az adott ügyfélszolgálat nyitvatartásáról. A korlátozás a földhivatali ügyfélszolgálatokat is érinti. Azokban az irodákban, ahol nem működik légkondicionáló, szintén 11 órakor zárul az ügyfélfogadás. Ugyanez a rend érvényes a fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálatokra is, ezért ott is ajánlott előzetesen ellenőrizni, hogy az adott ügyfélszolgálatot érinti a módosított nyitvatartás. A NAV Békésvár megyei adó és vámigazgatóságának Békés Csabai központ ügyfélszolgálata augusztus folyamán több napon is eltérő nyitvatartással fogadja az ügyfeleket, ezért az adóhatóság felkeresése előtt is érdemes előzetesen tájékozódni. A Magyar Posta az extrém hőség miatt július 30-a és augusztus 4-e között országosan külön intézkedéseket vezetett be. Ennek értelmében a kézbesítők csak annyi küldeménnyel indultak útnak, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 órára vissza tudtak érni a bázispostára. A légkondicionálóval nem rendelkező postahivatalok pedig az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében délben bezártak. A Magyar Posta hőség elleni intézkedéseket az aktuális időjárási helyzethez és a hatályos jogszabályokhoz igazította. Ivóvíz és energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdő. A változások miatt egyes szolgáltatások rövidebb ideig lesznek elérhetők, néhányat pedig átmenetileg felfüggesztenek. Emellett módosul a pénteki és szombati nyitvatartás is. A fürdő a kormány és a Magyar Fürdőszövetség ajánlásához csatlakozva döntött az intézkedésekről. Közleményében hangsúlyozta, hogy a rendkívüli helyzet kezelése továbbra is összefogást, önmérsékletet és felelős magatartást igényel, különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban. Az ivóvíz felhasználás csökkentése érdekében mérséklik a medencék pótvíz igényét, és a medencék hűtéséhez nem használnak hálózati ivóvizet. Emellett takarékosabb takarítási módszereket alkalmaznak, valamint csökkentik a zuhanyzók vízhozamát, ezért azokból a megszokottnál lassabban folyhat a víz. Idiglenesen szünetel a gőzkabin melletti hűtővizes dízsa használata, az energiatakarékosság jegyében pedig kikapcsolják az épületek dísz és kiemelő világítását is. A szauna naponta 6 és 10, valamint 14 és 17 óra között üzemel, a kis szauna átmenetileg nem használható, a gőzkabin pedig 6 és 10 óra között várja a vendégeket. Az élménymedence élményelemeit ritkábban működtetik, és 17 óra után leállítják, a csúszdák pedig szintén eddig az időpontig használhatók. Változik a péntek és szombati meghosszabbított nyitvatartás is. Ezeken a napokon a fürdő 21 óra helyett 20 óráig fogadja a vendégeket. Az Árpád gyógy és strandfürdő a vendégek megértését és együttműködését kéri az intézkedések végrehajtásához. Kiemelte, hogy a közös felelősségvállalás hozzájárulhat a rendkívüli helyzet kezeléséhez és a természeti erőforrások megóvásához.

0: Sokan tapasztalják idén Békésvár megyében, hogy bár a paradicsomtövek egészségesek és bőségesen virágoznak, a termések még mindig zöldek maradnak. A jelenség miatt egyre többen keresik a választ arra, mikor kezdődhet végre az érés. A témával immár 5. éve foglalkozó Leockiné megyik Erika augusztus 1. szombatján ismét megnyitotta különleges paradicsomos kertjét az érdeklődők előtt Békés Csabán. Az idei bemutató azonban eltért a korábbi évektől, hiszen a 135 elültetettőn alig akadt olyan termés, amely már beérett volna. Az üvegházban ugyan néhány paradicsom már pirosodott, de azokat meghagyta bemutatási célra. A kertbarát szerint a rendkívüli hőség és a hosszantartó csapadék hiány jelentősen lelassította az érési folyamatot. A szakemberek is úgy tartják, hogy tartósan 30-32 Celsius fok felett lelassulhat, vagy akár átmenetileg le is állhat a paradicsom piros színét adó festékanyag termelődése. Emiatt a termések hosszabb ideig zöldek maradhatnak még akkor is, ha már elérték végleges méretüket. Leockiné megyik Erika paradicsom projektje 2022-ben indult azzal a céllal, hogy bemutassa egyetlen négyzetméteren is kiemelkedő termés érhető el. A kezdeményezéshez a Madách utcai iskola kert szakkörének diákja is csatlakoztak, így a program a kertészkedés mellett a tapasztalatok átadását is szolgálja. Az elmúlt évek ugyanakkor számos kihívást hoztak. A történelmi osztály idején a rendszeres öntözés és az árnyékolás még megúvta az állományt, 2023-ban pedig rekord termést sikerült betakarítani. Később azonban levélatkák támadták meg a növényeket, amelyek jelentősen legyengítették azokat. A kert tulajdonosa saját megfigyelései alapján több környezeti tényező együttes hatását is valószínűsíti. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt egyelőre nem támasztják alá tudományos bizonyítékok, ezért további kutatásokat tart indokoltnak. Kertjében talajtakarás, lóheres, szalmával kevert nyúltrágya, árnyékolóháló, jégháló, párakapuk és 23 társnövény segíti a megfelelő mikroklíma kialakítását. Tapasztalatai szerint a jó termés az elsősorban türelemre, szerves trágyára, megfelelő talajtakarásra és folyamatos gondozásra van szükség. Hozzátettem, akiknél még zöldek a paradicsomok, ne csüggedjenek, mert a hőség enyhülésével a termések gyorsan beérhetnek. Több ittas, eltiltott és jogosítvány nélküli járművezetővel szemben is intézkedtek a Békésvár megyei rendőrök a hétvégén. Emellett egy tetlegességig fajuló konfliktus és egy önkényesen elvitt autó miatt is eljárás indult. Békés Csabán július 31-én este egy elektromos rollerrel közlekedő férfinál mutatott pozitív eredményt a légalkoholmérés. Augusztus 2-án Szeghalmon egy személyautó vezetőivel szemben indult büntető eljárás ittas járművezetés gyanúja miatt. Gyumendrődön július 31-én igazoltattak a rendőrök egy férfit, aki annak ellenére vezetett autót, hogy korábban a szarvasi rendőrkapitányság eltiltotta a járművezetéstől. Augusztus 2-án Mezőberényben egy másik férfiról is kiderült, hogy eltiltás hatály alatt ült volán mögé. Őt korábban a Békéscsabai járásbíróság tiltott el a vezetéstől, mert jogosítvány nélkül közlekedett. Mindkét esetben büntető eljárás indult. Kunágotán szintén július 31-én állítottak meg egy személyautóval közlekedő férfit az Akácfa utcában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé állíthatják. Augusztus 2-án hajnalban Szeghalmon két férfi között alakult ki szóváltás, amely tetlegességig fajult. Az egyik résztvevő megsérült. Az ügyben a szeghalmi rendőrkapitányság garázdaság büntet gyanúja miatt indított eljárást. Ugyancsak augusztus 2-án reggel Körösladányban árokba hajtott egy személyautó. A balesetben senki sem sérült meg. A rendőri intézkedés során azonban kiderült, hogy a sofőr ittasan vezetett, vezetői engedéllyel sem rendelkezett, és az autót néhány órával korábban a tulajdonos tudta, és engedélye nélkül vitte el Szeghalomról. A férfi ellen jármű önkényes elvétele és ittas járművezetés gyanúja miatt is büntető eljárás indult. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: én vagyok.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 6-a csütörtök van, 74. születésnapját ünnepli a mai napon Balázs Klári, fonogram és Emerton díjas magyar énekesnő, aki több mint 4 évtizedes zenei karrier tudhat maga mögött. Pályafutását az 1970-es években a Periscope, majd a Skála együttes tagjaként kezdte. Legnagyobb sikereit férjével és állandó duett partnerével, Korda Györggyel érte el, akivel az 1980-as évek eleje óta alkotnak egy párt a színpadon és a magánéletben egyaránt. Olyan ikonikus slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Reptér, a Mamma Maria, vagy a Találd ki gyorsan a gondolatom. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: I might never be night and shot an armor. I might never be the one you take home to mother.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk, ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok, a következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat, már indítom is az elsőt, tartsatok velem!

0: a Csaba.
1: Kedvenc világsztárunk Teddy Swims legújabb Mr. Know It All című dalát halljuk a folytatásban. Az előadó már másodjára kapta meg hazánkban a Fonogram díjat a külföldi modern pop-rock kategóriába, tehát idehaza is nagyon kedveljük. Az amerikai énekes az elmúlt években globális áttörést élt el, a Üszkem Troll című gigahitje több mint 5 milliárd összlejátszásnál jár már. Emellett rekordhosszúságú ideig összesen 112 hétig szerepelt a Billboard 100-as listáján. Mindemellett teltházas világkörüli turné, két Grammy jelölés és számtalan platina minősítés is erősíti pozícióját a nemzetközi élvonalban. A nemrég debütált dala első hallásra könnyed és fülbemászó, de közben mélyen rétegzett érzelmi tartalmat hordoz. Arról szól, hogyan válhat a szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá.
2: She

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Van remény némi felfrissülésre, de hát nem lesz ám ez az igazi. Jó néhány fokot visszaesik majd a nappali felmelegedés, de hát sajnos csak átmenetileg, és így is maradhatunk 30 Celsius fok körül, vagy picivel a felett. Pénteken jön egy hideg front, amit mi is megérezhetünk már holnap délután, de legjobban szombaton, akkor érdemes majd napközben is akár szellőztetni, ha úgy alakul. Csapadék nem nagyon jön ezzel a fronttal, csak szerencsés esetben hozhat egy-egy záport péntek délutántól. Az átmeneti enyhülés pedig nyilván azért átmeneti, mert nem tart sokáig. A hétvégén vasárnaptól megint csak melegítszik az idő, a jövő hét folyamán pedig újra több felé meghaladhatjuk a 35 Celsius fokot. Szóval vigyázzon mindenki a folytatásban is magára. Mi játsszuk a frissítős lágereket a következőkben, és ezek szólnak itt a Csaba Rádión.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Öt kilós még, büszke, attitűd,

0: Rádió.
1: Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel, áll előttünk még néhány óra, remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást és szép estét kívánok nektek!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Kiderítették kutatók, hogy itt miért rász ki a hideg egy-egy jó zenétől, például az imént hallott slágertől. Van az a pillanat, amikor egy váratlan zenei váltás, egy erős refrén, vagy egy gyönyörű énekhang hatására egyszerűen végigfat rajtunk a hideg. Na, a tudomány ezt nevezi Frisonnak, amikor úgy tartják, hogy az agy örömközpontja aktiválódik, dopamin szabadul fel, vagyis a zene szó szerint hat a testünkre. A liba bőr, a borzongás, az enyhe remegés mind-mind azt jelzi, hogy amit hallunk, az érzelmileg nagyon erősen érint bennünket. A különleges élményt sokszor az váltja ki, hogy a zene váratlanul felülírja azt, amire előzetesen számítanánk. Nem mindenki éli át persze ilyen intenzíven, de akik igen, azok pontosan tudják, egy jó dal, például a Wet Wet Wet slágere néha többet mond minden szónál.

0: Csaba, Csaba, Csaba Rádió.
1: Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére sem menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre a 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Friss dance hangzás érkezett Tyler Farben-től. Egy kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótában rukkolt elő. Még a tavalyi év végén egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, de annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt. Tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Ím

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Egészen a nyár közepéig többször is láthatóak lesznek elejében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé, ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a nyári koncertekre. Gwen Stefaniék a No Doubt visszatérő koncert sorozatának keretében.

0: türelem, türelem.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Jó, késő lehet, és még mindig nagyon meleg van. Lesz némi felfrissülés, ahogy ezt emlegettük az este folyamán, de hát túl sokat nem fog érni, sajnos el kell, hogy keserítselek benneteket. Viszont talán szombaton már érdemes lesz kiszellőztetni a lakást, főleg vasárnap hajnalra ígérik ezt a lehetőséget számunkra a meteorológusok. Remélhetőleg így lesz, addig pedig kitartást mindenkinek, és további nagyon jó rádiózást, jó éjszakát. Hászalai Balást hallottátok.

0: Vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Újra biztonságos a víz a Fekete-Körösben, megérkeztek a hatósági eredmények. 11-szer ünnepelték a régió kulturális értékeit. Országos vízi pisztoly csata, 3 Békés vármegyei fürdő is csatlakozott a rekord kísérlethez. Az asszály sújtja a békéscsabai tanyákat is, adatgyűjtés indult a lakossági kutak helyzetéről. Már is mondom a részleteket. A Békésvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által elrendelt felszíni vízvizsgálatok szerint vízminőség megfelelő, minden vizsgált paraméter a jogszabályban meghatározott határérték alatt van a Fekete-Körös esetében. A hatóság több mintavételi ponton, közülük a korábbi események helyszínén is ellenőrizte a Fekete-Körös állapotát. A vízügyi igazgatóság elvégezte a vízfelszínen felgyülemlett növényi eredetű úszadék eltávolítását, a letermelt anyagot komposztáló telepre szállították. Kiemelték, korábbi tájékoztatásaikban nem szerepelt olyan megállapítás, amely szerint trágya vagy fekália került volna a folyóba. Az úszadék összetételéről a vizsgálatok kezdetén nem állt rendelkezésre biztos információ, ezért történt meg a hatósági mintavétel és a laboratóriumi elemzés. A most megérkezett eredmények megerősítik, hogy növényi eredetű felhalmozódott és bomlásnak indult anyagról volt szó. A békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételek üzemeltetését, valamint az élővíz csatorna a vízpótlását már újraindították, így minden érintett vízhasználó számára ismét biztosított a szolgáltatás. A vízminták eredményeiről a Békésvár megyei kormányhivatal sajtóközleményt ad ki, a strandok üzemeltetői pedig már megkapták a vármegyei tisztifőorvostól a határozatot a fürdési tilalom feloldásáról. 14. alkalommal rendezték meg a regionális nyugdíjas és civil kulturális találkozót, amelyet a kánikula miatt ezúttal a Csaba Gyöngye Kulturális Központ hűvös nagy termeiben tartottak. A színpadon mintegy 20 művészeti csoport mutatkozott be Békésvár megyéből. A megszokott Szent István tér helyett idén a légkondicionált Csaba Gyöngye adott helyet a kétnapos programnak, ahol Gyuláról, Békésről, Dobozról, Gerláról és Csabacsüldről érkezett népdalkörök és hagyományőrző csoportok léptek fel. A rendezvény főszervezője kiemelte, hogy a találkozó már a hagyománnyá vált, és célja nem csak a szórakoztatás, hanem az aktív időskor támogatása is. A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke Janyik János elmondta, a legfontosabb céljuk, hogy összefogják az embereket. Egyesületükben számos szakkör működik, tánckar, énekkar, irodalmi és kézműves műhelyek, és fontosnak tartják, hogy a szépkorúak ne magányosan töltsék idejüket, hanem közösségben énekeljenek, táncoljanak és jól érezzék magukat. A fellépők között szerepelt a Csaba népdalkör is, amely mintegy 15 éve alakult, és országos szinten is elismert, a Kóta népdaléneklési versenyén ezüst minősítést kaptak. A művészeti vezető Rusznákné Tóth Erzsébet a rendezvény előtt arról beszélt, a népdalok vidám, felszabadító hangulatot teremtenek, és nagyon szeretnek együtt lenni. A fellépésekre két csokorral készültek, az egyik a szerelem jelképét, az almát jeleníti meg különböző tájegységek dalaiban, a zárócsokor pedig trifás bordalokból állt, amelyek mindig garantálják a jó kedvet. A kétnapos találkozó ismét bizonyította, hogy a közösséghez tartozás és a népi értékek ápolása nem korhoz kötött, és civil szerveződéseknek továbbra is fontos szerepük van Békésvár megye kulturális életének fenntartásában.

0: A Magyar Fürdőszövetség 4 éve indított kezdeményezése az országos vízipisztoly csata már a hagyománnyá vált. Idén már több mint 40 fürdő, köztük 3 Békésvár megyei jelezte részvételét az augusztus 8-án szombaton 14 és 14 óra 15 között zajló rekord kísérletben. A Fürdőszövetség célja, hogy a családoknak, barátoknak és fürdőzőknek közös élményt nyújtó, közösségteremtő programot kínáljon, miközben szélesebb körben ismertétezi Magyarország gazdag termálvízét, vízkincsét és a hazai fürdők kínálta lehetőségeket. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is lelkesen vetik bele magukat egy vidám vízipisztoly csatába. A rekord kísérlet lényege ezúttal is az, hogy egy időben minél több résztvevő játszon vízipisztoly csatát legalább 5, ajánlottan 15 percen át. A hangsúly az adott helyszínen, adott időben aktívan résztvevők számán van. Békés vármegyéből eddig a Békés Csabai Árpád Gyógy és Strandfürdő, a Gyulai Várfürdő, valamint a Mezőkovácsházi Borostyán Kemping és Strandfürdő jelezte csatlakozását az országos rekord kísérlethez. Komoly gondokkal szembesültek az elmúlt időszakban a békéscsabai tanyákon élők. A rendkívüli aszály miatt több lakossági kútvízhozama kritikusan lecsökkent, pedig ezek sokak számára az egyetlen vízforrást jelentik. A probléma megoldására széleskörű együttműködés indult, és most adatokat kérnek a lakossági kutakról, amelyek többsége engedély nélküli, így a hatóságok nem rendelkeznek róluk információkkal. Kocsmáros Tamás felsőnyomási gazdálkodó arról beszélt, a kút, ahol ad vizet, hol nem dadog, és hangsúlyozta, tanyákon élők számára létfontosságúak ezek a kutak, hiszen sokan nem csak állatokat itatnak és kerteket locsolnak belőlük, hanem mosásra, fürdésre is használják a vizet. Úgy véli, ha nem születik tartós megoldás, néhány éven belül élhetetlenné válnak a békés csabai tanyák. A helyiek szerint a gondot az aszály okozza, de az is, hogy a környékbeli gazdák ebben az időszakban is nagy mennyiségű vizet juttatnak ki a földekre. Korcsmáros Tamás úgy fogalmaz, percenként akár 1200 liter vizet is kijut, miközben ő ennek töredékét használja. Információi szerint a hatósági ellenőrzések során minden rendben találtak a mezőgazdasági öntözőkutaknál. Opolszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő városi tanácsnok megerősítette, több lakossági kútvízhozama jelentősen visszaesett, volt amelyik ideiglenesen el is apadt. Kiemelte, hogy nem mezőgazdasági öntözőkutakról, hanem háztartási kutakról van szó, amelyek vizét fürdésre, mosásra, locsolásra és állatok itatására használnak. Elmondta, hogy a tanyákon élők megkeresték az érintett hatóságokat és lakossági fórumot is tartottak, amelyen jelen volt a Békéscsabai önkormányzat, a Békésvár megyei kormányhivatal és a Körösvidéki vízügyi igazgatóság. A cél az volt, hogy tisztán lássák a probléma okait és lehetséges megoldási irányokat. A kezdeményezésre munkacsoport alakult, így széleskörű együttműködés indult a jogszerű és fenntartható megoldás érdekében. Opolszki Zoltán hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a tanyákon élők életvitele és gazdálkodása zavartalan legyen. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mezőgazdasági vállalkozók jelenlétét is, akik öntöznek. A cél az, hogy a vízgazdálkodást észszerű keretek közé tereljék, minden érintett érdekeit tiszteletben tartva. A következő lépés az adatgyűjtés. A tanyákon élőktől információkat kérnek a lakossági kutakról, amelyeket feldolgoznak és értékelnek. Vizsgálatokkal igyekeznek választ találni arra is, hogy az engedélyezett mezőgazdasági kutak öntözése hatással van-e a háztartási kutak vízhozamára, és ha összefüggés találnak, szükség van-e hatósági vagy műszaki beavatkozásra. Augusztus 12-én Európa több országában teljes napfogyatkozás lesz látható Magyarországon, így Békés vármegyében is részleges jelenséget figyelhetnek meg az érdeklődők. A napfogyatkozás augusztus 12-én 19 óra 21 perc és 19 óra 25 perc között kezdődik, és egészen napnyugtáig tart. Az esti látványosságot tovább fokozza, hogy aznap éjjel csillaghullás is várható. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz látható, Békés vármegyében megfelelő látási viszonyok mellett átlagosan 35-45%-os takarást figyelhetünk meg, vagyis a hold a napkorong ekkora részét fedi majd el. Budapesten 19 óra 58-kor a napfelszín 60,3%-a kerül árnyékba, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukik majd a horizont alá. Nyugat-Magyarországon még nagyobb lesz a fedés, mivel ott később nyugszik le a nap. A Vega Csillagászati Egyesület több városra közölt várható időpontokat. Szegeden 19 óra 24-kor kezdődik a jelenség, jelenség. A legnagyobb fázis 19:50-kor lesz, Kecskeméten 19 óra 23 és 19 óra 54 között, még Debrecenben 19 óra 21 és 19 óra 47 között, itt Nagymágocson pedig 19 óra 23 és 19 óra 50 között figyelhető meg. Különlegessé teszi az élményt, hogy a napfogyatkozás gyakorlatilag egybeesik a napnyugtával. A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatára lesz szükség. A szakemberek minden fórumon felhívják a figyelmet a biztonságra. Közvetlenül a napban nézni továbbra is tilos, még részleges napfogyatkozás idején is. Csak megfelelő védőszemüveggel, vagy ISO 12312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő kézi napnéző eszközzel szabad követni a jelenséget. A hagyományos napszemüvegek nem nyújtanak elegendő védelmet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénesházak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani, vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel, vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még nem. Igen.
3: Ez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze, a Damjanics utcában talán, a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjén, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a törkös beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Tehát arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mondjuk nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az Igen. Csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város

0: helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
1: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
2: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek öröm

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.
1: Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.